0: Tovább folytatódott a lencsési lakótelep épületeinek vizuális megújítása, ezúttal Kőműves Kelemen sor 89 számú lépcsőház oldala kapott teljesen új, színes arculatot. A munkálatokat Molnár Zsolt graffiti művész készíti, akinek ez már a negyedik és ötödik alkotása a városrészben. A kezdeményezésről Dinya Gábor a terület önkormányzati képviselője számolt be közösségi oldalán. A képviselő úgy fogalmazott, céljuk, hogy szebb, barátságosabb és élhetőbb környezetet teremtsenek, ahol jó érzés hazatérni, végig sétálni az utcákon, és ahol szürke falak helyett színek és értékek fogadják az embereket. Köszönetet mondott a művésznek a munkájáért, és háláját fejezte ki a lakóközösségnek és a támogatóknak a bizalomért, amely lehetővé teszi az újabb közösségi ötletek megvalósítását. A most elkészült alkotás mellett a tervek szerint hamarosan két újabb felület is megújul. A következő két tűzfal témáját kifejezetten a természet és az élővilág ihleti majd. A helyi lakosok ötleteit és javaslatait is várják, hogy a környékbeliek aktív részesei lehessenek a lencsési szépítésének. A fizetésekről is tárgyalt a képviselőtestület legutóbbi ülésén Sarkadon, ahol döntés született arról, hogy szeptembertől decemberig magasabb juttatást kapnak a városgazdálkodás dolgozói. Az elmúlt években több ágazatban történt központi béremelés, jelentős a pedagógusoknál, kisebb mértékű a köztisztviselőknél, valamint a kulturális és szociális területen, ismertette a testület ülésén Mokán István polgármester. Sarkad előjárója hozzátette, hogy ezeknek a fizetés emeléseknek fedezetét az önkormányzat megkapta az államtól, ugyanakkor a sarkadi intézmények közül a közétkeztetésben nem volt béremelés, de mivel gazdálkodó szervezet jutalmazással tudják kezelni, és a városgazdálkodási irodánál sem történt korrekció. Az előterjesztés szerint a városgazdálkodás szakemberei évről évre a minimálbért és a garantált bérminimumot kapják, mindenféle kiegészítés nélkül, mert az intézmény költségvetésében nincs erre külön fedezet. A testület elfogadta a 2026-os költségvetés első féléves teljesítéséről szóló beszámolót, és áttekintette, hogy a 10%-os bérkeret mekkora kiadást és kockázatot jelentene. Dr. Mokán István hangsúlyozta, hogy az önkormányzat forrásaiból kipréselték ezt a pluszt. A döntés értelmében a városgazdálkodási iroda számára 10%-os bérkeretet biztosítanának, amely 5 millió forintot jelent, ebben a bér és a szociális hozzájárulási adó is szerepel, így szeptembertől decemberig határozott időre szóló fizetésemelést kapnak a dolgozók. Szakmai nyitó rendezvényt tartott a Békés Csaba vagyonkezelő ZRT, amelyre meghívást kaptak mindazon helyi egyesületek és klubok, amelyek a város sport létesítményeit használják. A kezdeményezés célja, hogy szorosabbra fűzzék az együttműködést a vagyonkezelő és a sportélet szereplői között, valamint bemutassák azokat a szolgáltatásokat és lehetőségeket, amelyeket eddig kevésbé vettek igénybe. Dénes Lajos, a vagyonkezelő ZRT igazgatósági elnöke hangsúlyozta, hogy ez a nap egy olyan folyamat kezdete, amelynek célja, hogy magasabb szintre emeljék a partneri kapcsolatokat a Békés Csabai sportegyesületekkel. Elmondta, hogy valamennyi létesítmény használó egyesületet meghívták, és szeretnék megmutatni azokat a kapacitásokat, amelyekkel a vagyonkezelő által működtetett sportlétesítmények rendelkeznek. Hozzátette, hogy vannak olyan szolgáltatások, amelyeket eddig kevesen használtak, pedig a nagyobb klubokkal már kialakultak jó gyakorlatok. A rendezvényen a Békés Csabai sportélet sokszínűsége is megjelent. Részt vettek az élsportot képviselő csapatok, köztük a Sportok Házát használó röplabdázók is, kézilabdázók, valamint az Árpád-fürdő létesítményeire támaszkodó vízilabdázók és úszók. Jelen voltak az atlétika és a súlyemelés képviselői is. Dénes Lajos kiemelte, hogy a kezdeményezés minden általuk kezelt sport létesítményre kiterjed, a mezőmegyeri pályától a jaminai helyszínekig. A 2020-ban 1 milliárd forintból megújult sportcsarnok ma már nem csak a profi és amatőr sportolók, hanem a nemzetközi események és üzleti rendezvények igényeit is kiszolgálja. A város szívében található fürdő komplex szolgáltatásokat nyújt a sport, a rekreáció és az egészség megőrzés terén, még a 43 hektáros parkerdőben működő létesítmény a szabadidősportok, extrém élmények és rendezvények központja. Az igazgatósági elnök részletezte azokat a konkrét területeket is, amelyekre a vagyonkezelő infrastruktúrája alkalmas, és amelyekkel a sportegyesületek hatékonyabban élhetnének. A vagyonkezelő a bevételemelkedést, a sportegyesületek pedig a szolgáltatási színvonal érdemi növekedését remélik. Dénes Lajos úgy fogalmazott, hogy egy év múlva már egy magasabb szintű együttműködés tapasztalatait szeretnék értékelni, és bíznak abban, hogy a folyamat mindkét oldal számára gyümölcsöző lesz. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Fedett busz megálló épül a Szarvasi úton. Békés Csabán is tombolt a szélvihar. Útfelújítási tervekről döntöttek Sarkadon. Súlyos baleset után hajtott tovább egy sofőr Szarvason. Már is mondom a részleteket. Békés Csaba önkormányzata saját forrásból fedett buszmegállót létesített a Szarvasi úti nagy körforgalom előtti területen, miután az egyik autóalkatrész gyártó cég kezdeményezte a beruházást. A környéken közlekedők így mostantól korszerű védett körülmények között várhatják a buszokat. A városvezetés szerint a jól működő gazdálkodó szervezetek kiemelt szerepet töltenek be Békés Csaba életében, ezért az önkormányzat fontosnak tartja, hogy nyitottan reagáljon a cégektől érkező megkeresésekre. Így történt akkor is, amikor az egyik nagy foglalkoztató fedett buszváró kialakítását kérte. Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy a gazdálkodó szervezetek környezetében rendszeresen merülnek fel infrastrukturális igények, amelyek feladatokat rónak az önkormányzatra. Ilyenek a kerékpárút fejlesztések és felújítások, a csapadékvíz elvezetés, a parkoló építés vagy az ingatlanok beépítési százalékának módosítása. Hangsúlyozta, hogy minden ilyen döntést alapos vizsgálat és előkészítés előz meg, figyelembe véve a jogszabályokat és azt, mi szolgálja leginkább a cégek és munkavállalóik érdekeit. A polgármester hozzátette, hogy a nagy foglalkoztató cég kérésére a Szarvasi úton a kifelé vezető oldalon korszerű buszvárót építettek, amely nem csak az érintett vállalat, hanem a környéken dolgozó más munkavállalók számára is kényelmesebbé teszi a közlekedést. A kivitelező a munkaterület átvétele után először előkészítette és rendezte a közterületet, majd burkolatot cserélt és épített. Ezt követően szakszerűen rögzítette a buszvárót, hogy az ne jelentsen baleset veszélyt. A munkálatokra 60 nap állt rendelkezésre. A beruházás eredményeként a Szarvasi úton közlekedők most már fedett, modern körülmények között várhatják a buszokat. Egy 19 éves békéscsabai fiatal sportot űzött abból, hogy elektromos rollereket vitt el a város különböző pontjairól. A gyanú szerint a tulajdonosok tudta és engedélye nélkül közlekedett a két kerekűekkel, majd amikor lemerültek, egyszerűen otthagyta őket. A békéscsabai rendőrkapitányság 3 eltulajdonított elektromos rollert foglalt le, amelyek mind lopásból származtak. A rendőrök hétfőn elfogták a fiatalembert, előállították és őrizetbe vették. A tulajdonosokat értesítik és a kapitányságon visszakapják az eltűnt járműveiket. A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a rollerek biztonságos lezárása kiemelten fontos. A lefoglalt járművek egyike úgy tűnt el, hogy a fiatal a zárt lakatot egyszerűen átfűzte a roller kormányán. A lakat ott maradt a vasvázon, amelyhez a tulajdonos rögzítette a járművet, a rollerrel pedig elhajtott. A rendőrség szerint a megfelelő zárás és a körültekintő tárolás sok hasonló esetet megelőzhet.

A keddi hajnali vihar nem múlt el nyomtalanul. Az orkán erejű szél több helyen megrongálta a fákat és ágakat, amelyek a vihar elvonulása után is veszélyt jelenthetnek. Békés Csabán a városház előtt délelőtt 9 óra körül leszakadt egy hatalmas platán egyik faága. A súlyoság magával rántotta az egyik zászlórudat is, és részben eltakarta az épület jobb oldali homlokzatát. A közelben dolgozók elmondása szerint a törés hirtelen következett be, de már előre is látszott, hogy a sérültág veszélyes lehet. A nagy recserést többen is hallották, és azonnal a helyszínre siettek. Személyi sérülés nem történt, pedig az ág egy olyan terület közelében zuhant le, ahol a rendszeresen járnak az emberek. A helyszínen tartózkodott egy magas nyomású vízzel dolgozó takarítógép is. Kezelője arról beszélt, hogy számára az volt a legfontosabb, hogy mindenki biztonságban legyen, ezért a veszélyes részről távolabb húzottak. A letört ág jelentősen eltorlaszolta a városháza előtti területet, és az uniós zászlórúd is megsérült. A szakemberek hamar megkezdték a károk felmérését és a terület biztosítását. A történtek ismét ráirányították a figyelmet arra, hogy milyen fontos a fák átvizsgálása, hiszen egy vihar után nem csak a földön heverő ágak, hanem a fákon maradt, meggyengült részek is komoly veszélyt jelenthetnek. A szakemberek szerint egy nagyobb, sérült főág akár órákkal a vihar után is leszakadhat. A Békés Csabai esetnél most a szerencsének is szerepe volt abban, hogy nem történt baleset. A város több pontján okozott károkat a vihar, így a következő napokban várhatóan még sok munkájuk lesz a szakembereknek. A városháza előtti platánról letört ág eltávolítása után válhat ismét biztonságossá a terület. A kedreggeli eset pedig jól mutatja, egy nagy vihar veszélye nem szűnik meg azonnal attól, hogy kisüt a nap. Sarkadon újabb út

0: tervek között. A forgalmas kis terület térköves burkolatot kaphat, és 6 térköves parkolót is kialakítanának. A város nem csak erre az évre tervez fejlesztéseket. A képviselők 5 millió forintot különítettek el további beruházások előkészítésére, tervezésére. A polgármester közölte, hogy ezeket a befolyó iparűzési adóból vagy pályázati forrásból valósítanák meg, és az összköltség akár 170 millió forintot is elérheti. Szarvason múlt pénteken súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset történt. Egy nő személyautóval nem adott elsőbséget egy rolleres fiatalembernek. A férfi elesett és súlyosan megsérült. A sofőr viszont megállás nélkül továbbhajtott, noha autójának letört a visszapillantó tükre is. A szarvasi rendőrök azonnal megkezdték a keresést. Mindenkit megkérdeztek, aki láthatta az autót a környező utcákban, és átnézték a térfigyelő kamerák felvételeit. Az egyik kamera rögzítette a rendszámot, így kiderült, hogy a jármű egy Békés Csabai nőé. A megyeszékhelyi rendőrei felkeresték otthonában, ahol a kocsit is megtalálták. Letört tükör és friss sérülésnyomok voltak rajta. A nő elmondta, hogy az autót kölcsönadta egy szarvasi barátnőjének, és így kapta vissza. Amikor telefonon szembesítette ismerősét a baleset tényével, a nő azt ígérte, hogy bemegy a rendőrségre és tisztázza a történteket. Vallomásában azt mondta, nem vette észre az ütközést, derült ki a Békés vármegyei rendőrség közléséből. A KRESZ egyértelműen fogalmaz, aki közlekedési baleset részese, köteles azonnal megállni, és tőle elvárható módon segítséget nyújtani. Ha valaki megsérült, vagy fennáll ennek lehetősége, haladéktalanul gondoskodni kell a segítségnyújtásról, és értesíteni kell a mentőket, illetve szükség esetén a rendőrséget is. A szabályok szerint nem csak a balesetet okozó félnek, hanem minden résztvevőnek, és a helyszínen tartózkodóknak kötelességük segítséget adni. Ez lehet a sérült megnyugtatása, a mentők értesítése, a helyszín biztosítása, vagy az, hogy a sérült mellett maradnak a segítség megérkezéséig. Fontos az is, hogy a baleset pillanatában a résztvevők nem mindig érzik azonnal, hogy megsérültek. Ha mindketten azt mondják, nincs bajuk, akkor is célszerű elérhetőséget cserélni, mert ha később mégis kiderül sérülés, könnyebb tisztázni a körülményeket.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Megyeri Horváth Gábor Barcsai Díjas festőművész lesz, aki festészetében visszatért a klasszikus mesterek technikáihoz és alkotói filozófiájához. Vallja, hogy a művészet megjobbít minket. Realista kompozícióiban újra gondolja a valóságot, a barokk cselekményfeldolgozás és a Caravaggio-i fény-árnyék dramatizálás segítségével. A művész őszintén vall élete nehézségeiről, örömeiről és a művészet szépségéről. Tartsanak velünk!

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Mai vendégem 20 éve diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, ahol festőművész, illetve rajzművészettörténet tanár szakos diplomát szerzett. 20 éve a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tagja. Diplomaszerzés után díszleteket festett a Madách Színháznak. Honvágya volt, ezért úgy döntött, hogy hazaköltözik. 2005 óta a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium tanára. Festészetét a barokk mozgalmasság és a Caravaggio-i fény-árnyék ellentét dramatizálása jellemzi. Vendégem Megyeri Horváth Gábor, Barcsai Díjas festőművész. Elárulhatjuk a kedves hallgatóknak, hogy mindketten Hold utcai gyerekek voltunk, és bizonyos fokig azok is maradunk, kis időbeli eltéréssel, de együtt nőttünk fel Mezőmegyeren. Mit jelent neked Csabainak lenni, és mit jelent Mezőmegyer? Utóbbi nevét a nevedben is hordozod, beavatnál engem is a hallgatókat, hogy milyennek a története?
3: Szia Gyuri, üdvözlöm a hallgatókat. Hát igen, ez a Mezőmegyer, ez a gyerekkorunk színhelye volt, és az is marad a lelkemben a legszebb hely, amíg élek. Mondjuk ennek ellenére elég drámai, hogy kerültünk ide, mert az én nagyszüleim és a dédszüleim azok Csalók közből Nagymegyerről telepítették át őket 1948-ba Mezőmegyerre. Én nagyon gazdag, kutyabőrös nemesi család volt a miénk, és hát ugye magyarnak vallották magukat, és hát így ekkoriban ugye ezt tudjuk a történelemből, hogy bevagonírozták őket, és több hónap után ide szállították, és itt tulajdonképpen újra kellett kezdeni teljesen az életüket. És ez engem így, ugye nagyszüleim mindig meséltek erről a történelmi időről, és hogy micsoda gyötrelem és fájdalom volt az számukra. És ez mindig érdekelt, hogy akkor hol vannak a gyökereink, és mai napig is pont abban vittem el a lányomat is megmutatni, hogy honnan származunk. És hát tulajdonképpen számomra az emberi méltóságuk, a szívóságuk az ragadott magával, hogy képesek voltak talpra állni. És így nekem Mezőmegyer az a mai napig tényleg így az otthonom lesz, bár már nem lakok ott, sőt sajnos a tavalyi évben meghaltak a szüleim is, és el kellett adni a szülői házat is. De Békés Csaba is ugye az a város, ahol ugye általános iskoláimat végeztem, és innen kerültem vissza Szegedre, ahol igazából megszülettem. Tehát én nem Csabán születtem, hanem Szegeden.
2: Te miután megszülettél, már Mezőmegyeren nevelkedtél, vagy volt?
3: Nem, az a helyzet, hogy nem tudtam megszületni. Kicsit édesanyámnak, amikor velem volt olyan 4 hónapos terhes, akkor kiderült, hogy egy nagy daganat nőtt a méhére, és akkor azonnal mondták az orvosok, hogy azonnal el kell vetetni, és csoda, hogyha túl fogja így is élni, és el kell venni a magzatot, meg mindent, és az édesanyám valahogy nem értette ezt az egészet, mert ő azt mondta, hogy ő neki már pedig fia fog születni. És teljesen bolondnak nézte a család, meg a orvosok is, és hát akkor javasolt, hát Szegeden volt egy professzor, a Kovács Lajos professzor úr, akivel egyébként később volt szerencsém találkozni is, és ő mondta, hogy megpróbálhatjuk, egy nagyon-nagyon nagy kísérlet lesz, és nem valószínű, hogy túl fogjuk élni egyáltalán. És hát tulajdonképpen én akkoriban a szaklapokban is megjelent, mert 5 hónapos voltam, amikor felnyitották édesanyámat, és eltávolították ezt a gyerekfej nagyságú daganatot a hasából, és közben én ott voltam bent, akkor láttam meg először a napvilágot, és utána összevoltak, sikerült a műtét, jó 20 órás műtét volt, és utána 9 hónapra rá meg mesterségesen így tulajdonképpen császármetszéssel megszülesztettek, és hát túléltük.
2: Hála az égnek. De hát akkor ezek szerint ez egyáltalán nem volt könnyű erre a világra való érkezésed.
3: Nem, és ezért ugye Szegeden tudták ezt akkoriban a 70-es évek végén ezt megoldani, és őt ott is nagyon nehezen. De hát tulajdonképpen így Így kétszer születtem meg.
2: Később aztán visszakerültél Szegedre, hiszen a középiskolát azt ott végezted a Tömörkényben.
3: Így van.
2: Tanultál.
3: Igen, 93 és 97 között a híres, neves művészeti gimnáziumban a Tömörkényben végeztem.
2: És akkor ez egyértelmű is volt, amikor a Tömörkényben leérettségiztél, hogy te képzőművészetet fogsz tanulni, tehát maradsz hát ezen a pályán.
3: Én amióta eszemet tudom, fogalmam nincs honnan, nekem mindig úgy festő akartam lenni. Tehát nem volt úgy nagyon kép a falon. A 10 éves körül lehettem, amikor megtaláltam a padláson, ugye minden gyerek kutat a padláson és csodákat keres, és akkor találtam egy gyönyörű vázlatkönyvet, és csodálatos női portrék voltak benne, fantasztikusan végigrajzolt hajszálonként, rajzolt hajakkal, frizurákkal, és kiderült, hogy az édesapámnak a...
2: Pont ezt akartam kérdezni. Voltak. Mert hogy ugye édesapád fodrászmester volt, igen. És hát én magam is láttam néhány rajzát, hiszen megmutattad. Látszódott, hogy ez nem csak egy egyszerű, realisztikus ábrázolás, hanem annál azért több, amit végül a frizurák alkotásában tudott kiélni, te pedig képzőművészet irányába fordultál. Nyilvánvaló, hogy akkor azért van egy ilyen örökség, vagy van egyfajta örökség.
3: Igen, meg hát én nem tudom, mostanában egyre jobban úgy vagyok, hogy mindenkinek van valami küldetése. Itt ezen a földön, aztán valakinek előbb-később jön, nekem ez adatot, mondom, fogalmam nincsen honnan, 3-4 éves koromra emlékszem, hogy én már akkor tudtam, hogy nekem valami, pedig nagyon csúnyán rajzoltam gyerekkoromban pálcika embereket, de valahogy egy elhivatottságom volt, és ez a robbanás, ez 10 évesen, amikor megtaláltam el ezeket a rajzokat, akkor indult, hogy hoppá, tudom, hogy mit kell csinálnom ténylegesen, és utána azóta ugye iskolákba végeztem is rendesen.
2: A budapesti évek, a képzőművészeti egyetem mit adott neked? Tehát mennyiben nyilvánvaló, hogy kinyílt ugye számodra a világ, de ahhoz képest, hogy milyen közösségben éltél a Tömörkényben, mennyire volt váltás ez, hogy Szegedről Budapestre?
3: Igen, hát Szeged akkoriban, meg hát még előtte is tényleg egy ilyen reneszánsz műhely volt. És akik mai napig is tömörkényesek, tehát itt már most volt, talán azt hiszem, hogy jól emlékszem, a 70 éves lesz az iskola. Én még az öreg Szalai Ferenc mester, aki Szőnyi tanítványa volt, nekem ő volt még a mesterem, ő tanított minket, tehát olyan szellemiségben get kaptunk, hogy hiába van differencia 30 év korkülönbségű művészek között, tehát én is a Szulcsék mesterrel, aki 20 évvel idősebb nálam, tömörkényesek voltunk, tudjuk, kész, és összetartunk. Tehát egy fantasztikus műhely hangulat volt, és mindenki ebből táplálkozik, tényleg úgy, mint a reneszánsz műhelyekben az alatt. 4 év alatt megtanultuk a szakmának nem csak az alapjait, hanem a szellemiségét, a lendületét, hihetetlen barátságok szövődtek, hihetetlen megszállottsággal dolgoztunk, és tulajdonképpen egy iszonyatosan komoly szakmai felkészültséget kaptunk.
2: Innen eredeztethető az a barokk, illetve hát reneszánsz barokk, ugye akkor a manierizmust is említhetjük. Tehát az a fajta mozgalmasság, ami a cselekményekben tetten érhető a festményeidben.
3: Igen. Nálunk tehát tényleg a klasszikus akadémiai stúdiumokat tanultuk, anatómiát, perspektívát, minden, ami a szakma. És ezt később is biztos be lehet pótolni, meg be is pótolják, de amikor így szinte gyerekkorban belívódik az emberbe, ez nagyon jó. És hát tényleg valahol úgy álmodozunk arról a korról, hogy milyen jó lehetett. Persze tudjuk, hogy azért akkor is voltak elég durva és nehéz dolgok, de nyilván egy zárt sziget volt így a Tömörkény, és az eredeti kérdésedre visszatérve, amikor ugye belecsöppen az ember egy budapesti magyar képzőművészeti főiskolába, és kinyílik a világ, akkor jön rá, hogy hoppá, hát hol is élünk, mi is van, és csak úgy kapkodja az ember a fejét, de az is nagyon kell, hogy jól összezavarodjon.
2: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Megyeri Horváth Gábor Barcsay Díjas festőművésszel, akitől megtudhatjuk, egykori egyetemi közösségével milyen új irányzatot hozott a képzőművészetbe, és hogyan jutottak el a Magyar Nemzeti Galériába.

0: Sport Rádió.
1: A képzőn elég sok barátságod is alakult.
2: Igen, igen.
1: Amiből aztán gyakorlatilag egy szakmai csoport is képződött, ez a Szenzária Társaság.
2: Így van, így van. Igazából a képzőn ugye a 90-es évek végén kezdett úgy éreztük kifulladni az absztrakt vonulat. Ugye itt már volt egy úgymond Free SF-re idézőjelben, már 90-ben a rendszerváltás kor megtörtént ez. Szegedi Moszákék indították diákok, meg hát persze külső tényezők is benne voltak, nagy mesterváltások voltak. Szegény Patai mester, ugye a Szekkó festő, templom festő, Patai László, aki ugye a Jaminai templomot is festette, ő anatómia professzor volt ott, és mert nem kapott elég szavazatot, illetve kapott sokat, de ő úgy gondolt, hogy ha mégsem tökéletes mindenkinek, akkor inkább feláll és elmegy. Milyen jó döntött, mert templomokat festett. Viszont jött egy új generáció, egy új mesterek, más szellemiséget hoztak, ami nagyon jó volt és nagyon friss a főiskolának, viszont mi, a mi generációnk úgy éreztük, hogy ez kezd kifulladni. Az a mindent szabad.
1: Tehát már eltávolodtatok az absztrakttól.
2: Igen, igen. És összefogtunk, illetve nem is fogtunk össze, mindenki csinálta maga dolgát, csak visszanyúltunk a nem csak a figurális festészethez, hanem visszanyúltunk a nagy elődökhöz is.
1: Tehát a nagy klasszikusokhoz.
2: Igen, igen.
1: Sőt, ha jól tudom, akkor Tiziano ecset kezeléséig is.
2: Hát igen, igen, a Tiziano műhelyre volt kiírva, hogy ez a híres mondat, ez a Michelangelo rajztudását, Tiziano szíveit, ugye ez a meg hát ez a Szenzária csoport is elnevezés is innen indult. Tulajdonképpen mindannyian elkezdtük festeni a magunk figurális képeit is egymás felfedezve összefogtunk, és hoztunk létre egy egyesületet, és így nagy kiállításokat szerveztünk, amire odafigyeltek a művészettörténészek is, és hát a Magyar Nemzeti Galériában volt egy hatalmas nagy kiállításunk, majd később több belföldi, hazai, illetve külföldi kiállításon is, ahol nem csak a régieket, a Ferenci Károlyokat, tehát a magyar tradíciót foglaltuk össze, hanem a jelenkori művészetet is. És tehát fantasztikus volt átlátni a magyar figurális festészetnek egy 100 éves ívét, mondjuk a nagybányaiaktól egészen Csernuson át napjainkig, hogy mi is ez a festészet, és reflektáltunk az Időn túl című kiállításunkkal.
1: Gyakorlatilag egy mondhatjuk, hogy új konzervatív festészet irányt hoztatok.
2: Igen, igen, a Strusz János kiválóan
1: el
2: is nevezte neokonzervatívusnak, így van, hogy radikálisan neokonzervatív.
1: Ő írta a Műértő cikket.
2: Így van, így van. Így.
1: Mert hogy ugye ott is szerepeltetek, tehát nagyon hamar, nagyon sikeressé váltatok.
2: Igen, igen, igen.
1: Maga a Szenzária Társaság most is működik. Miért alakult úgy, hogy aztán te már nem állítottál ki?
2: Ja, hazajöttem diploma után egy pár évvel, 2005-6-ba véglegesen Békés Csabára. Nekem úgy elég volt a budapesti légkör, elég volt.
1: Túl intenzív volt?
2: Az intenzivitása is, igen, a taposása is. Nagyon jól mondta Lajkó Félix, hogyha Pesten élnék, akkor már rég nem élnék. és tényleg ez nekem, úgy megmondom, ez őszintén becsömörlöttem rettentően, és nagyon vágytam a nyugalomra és a csendre, és én ugye úgy hazakerültem, utána nem annyi dolgom lett itt is, hogy nem nagyon tudtam visszajárni gyűlésekre, kiállításokra, és akkor úgy beszéltük, hogy akkor innentől kezdve hagyjuk. És akkor így ilyen kicsit ilyen magányos farkas lettem, vagy hát oroszlán az, hogy akkor magányos oroszlán, de nem is baj, mert nekem ez a valahogy a lételemem, hogy én szeretek magányban dolgozni.
1: Ezeket az alapokat, amiket magadévá tettél, tehát akár a barokk cselekményábrázolást, vagy a Caravaggio-i fényárnyék dramatizálást, ezeket aztán a legkülönbözőbb témákban kezdted el használni. Mondjuk, hogy itthon tovább értél, beértél, számos sorozatot készítettél itt az elmúlt 20 évben, és számos kiállításod is megvalósult ezekből. Hogy érzed, mondjuk, hogyha annak idején maradtál volna Budapesten, akkor ezeket az impressziókat, ezeket megkaptad-e volna, illetve ez a fajta fejlődés a festészetedben, a művészetedben, ez végre ment volna, hogyha mondjuk Budapesten maradsz, vagy ha esetleg külföldre mész, hiszen a festészet nyelve az nemzetközi, egy jó festő művészre mindenhol igény van, nyugaton ugye a fizetség is megfelelő.
2: Bejártuk mi Európát, nagyon sokat kirándultunk, el is mentünk tanulmányutakra Angliába, Londonban a nagy múzeumokat végignéztük, számomra Hollandia az Amsterdam Haarlem-Haga óriási hatással volt. Nagyon szeretem Olaszországot, Firenzét kifejezetten. Volt szerencsém a Vatikánt is bejárni. Úgyhogy járogattunk mi jobbra-balra. Hát ez a ha, hogy mi lett volna.
1: De a megtelepedés az nem foglalkoztatott.
2: Nem tudni ez igazából. Én egyre jobban úgy érzem, párhuzamos világok vannak. Az ember dönthet a szabad akaratából, hogy melyik útra tér. Édesanyám aggódva nézte ezt, hogy én hazajövök. Mert tényleg úgymond én nagyon fiatalon kerültem a képzőművészeti főiskolára. 23-4 éves volt, amikor diplomáztam, és sőt úgy is volt, hogy ott maradok tanítani. A mesterem szerette volna, hogyha tanársegédje maradjak, de nem úgy alakult, nem arra kellett menjen a sorsom. Lehet, hogy ha okosabb vagyok, vagy jobban döntök, jobban odafigyelek bizonyos dolgokra, akkor máshogy alakul a karrierem, de akkor más ügyekkel kellett volna vesződni, kínlódni. Nincsenek véletlenek, úgy érzem.
1: De így gyakorlatilag a művészetedben azt tudtad megvalósítani, ami téged foglalkoztatott.
2: Ami engem foglalkoztatott.
1: Tehát így tudtál igazán önmagad lenni, igen. És akkor itt tudtál igazán
2: nem érdekelnek a trendek, nem érdekelnek a divatok, ahogy a zenében is megfigyeled, hogy most így egyébként Presser Pici bácsi mondta, milyen jól, amikor mentek, nem tudom, nem nézek tévét, csak 20 év ezek a show műsorok, és akkor a fiatalok mekkora sztárok lettek, és mondta, hogy jaj, de kár, most vigyázzatok, mert ez lehet, hogy csak két napig tart, vagy két hétig, és akkor utána mekkora bukás lesz a vége. Nem, ez egy hosszú távlatú szakma. És nem csak az, tehát a művészetek eleve egy hosszú távlatú szakma, rettentő kemény szívóság kell hozzá, akaraterő, akkor is csinálod, amikor már senki nem hisz benne, meg te sem pláne, és nem adod föl. És én nekem ehhez nem éreztem azt, hogy nekem a csillogás szükséges volt, úgyhogy 7 évig kisállítottam. Nagyon ritkán állítok ki, most az utóbbi időben elég sűrű volt ugye a program, sőt lehetne még sűrűbb is, de tudatosan nem vállaltam kiállításokat, még volt külföldön is, meg Magyarországon belül is, de ez, én inkább ezt a művészetet egy életszemléletnek gondolom egyre jobban.
1: És most már ugye meg is van hozzá az a gazdag képanyag, amiből elvben bármikor kiállíthatnál. Sok kiállítás meg is valósult, ahogy mondtad itt az elmúlt időszakban. Most azonban egy másik téma kezdett foglalkoztatni. A múlt, a gyerekkor egyre erősebben van jelen a művészetedben.

0: diplomamban, sőt majd a diploma munkám is hasonló dologról szólt, hogy mi ez az időmúlása, mert hát ugye a művészettörténet tanárként is ugye jól átlátja az ember az íveit, a változását a társadalomnak és a kultúrának, és mi az, ami marad, mi az, ami nem. És én is eljutottam ahhoz a pillanathoz egy olyan 5 évvel ezelőtt, amikor hát közelíthető, hogy 40 éves leszek, és akkor mi lesz, hogy lesz, meg mi történt eddig, és akkor úgy gondoltam valahogy feltódultak bennem azt, hogy össze kéne foglalni azt a dolgot, hogy mi is történt eddig az életemben. Végül is már majdnem eljutottam, hogy a feléig talán ennek az emberi öltőnek, az emberi életnek, és előkeresgéltem a emlékeimet, a élményeimet, de ez egy nagyon mély folyamat volt, tehát hogy nagyon szerettem gyerekkorom óta nézegetni a régi fényképeket. A nagyszüleim képeit, az édesapám nagyon sokat fotózott. Ezek minden, ilyen fényképek mindenütt vannak családokban, és elkezdtem feldolgozni ezeket a képeket, meg élményeket. De én mondom, ez nekem egy épülő, öngyógyító folyamat volt.
1: A mi családunk története, de bárkié lehetne. Évszázadnyi családtörténet Megyeli Horváth Gábor olajfestményein. Rövidesen folytatjuk beszélgetésünket a Barcsay Díjas festőművésszel, akit a felmenői mellett a technikai fejlődés és az ember kapcsolata is foglalkoztat.

0: Start Rádió.
1: Tehát nem is a kép a lényeges számomra nagyon sok esetben, hanem az üzenete, vagy pedig az, hogy miért is készül el egy tulajdonképpen egy műtárgy, amire semmi szükség nincsen. De mégis,
2: az alkotási folyamat
1: a lényeg, és így alakult ez a sorozat. Tehát tulajdonképpen 5 éven keresztül festettem, és utána ide-oda ugrándoztam az időbe, a nagyszülők, dédszülők története, a mi történetünk, a mi családunk története, és eljutottam mellett a lányomnak a történetét is, és egy körülbelül 100 évet felülelő

0: történelmet festettem meg így képeken, ami a mi családunk története, de bárki lehetne. Hiszen nagyon hasonlóak a család emberi történetek, pláne itt Magyarországon. És ugye volt Szegeden, Kassán kiállításom ebből, és nagyon örültem, hogy pláne az idősebb, de még a 30-as generáció is rácsodálkozott, hogy tényleg náluk is hasonló volt egy családi ebéd. Tehát nagyon bagatell témák ezek nagyon sok esetben, vagy egy disznótor, vagy pedig egy szánkózás, tehát én mondhatni akár gicses témák is lehetnének, nagyon banálisak. Viszont pont az az emberség, az a kordokumentum jelenik meg ezeken a képeken, ami elmúlt. És ráadásul mikor múlt el? 2020 márciusával, amikor megtiltották, hogy kapcsolatban legyél a családtagoddal, amikor megtiltották azt, hogy megöleld a szerettedet, mert te leszel az.
1: Ez egy nagyon szomorú és nehéz.
0: Ez egy drasztikus. És ez megy tovább, és ezt folytattam egy új sorozattal, a Transzhumánnal.
1: Áruljuk el akkor a kedves hallgatóknak, hogy az Emléktöredékek volt az a sorozat, amit csináltál 5 évig.
0: Igen, ez a családtörténet.
1: Ez a családtörténet, és aztán utána ebből lett a Transzhumán. Igen. A Transzhumánban viszont egy érdekes új fejlemény, hogy a mesterséges intelligencia kezdett foglalkoztatni, és gyakorlatilag az olajfestményeiden ezt is megörökítetted. Kérlek, mondd el nekünk, hogyan jött ez?
0: Két vonulat volt már 25 éve, ami foglalkoztat, tehát már a főiskola előtt, sőt már középiskolában ez a családi történet, az emberábrázolás, illetve az emberi test ábrázolása, az akt, mint műfaj, ami ugye a művészet történetében a Willendorfi Vénusztól az őskortól egészen átszaladgával Giorgione-ig, Tizianóig sorolhatnánk, ugye végig szalad az emberi testábrázolása, itt jelen esetben meg a női testábrázolása a művészeteken, és ez a másik nagy téma, ami engem mindig is érdekelt, ez is volt egy a diplomamunkám 20 évvel ezelőtt, és most is felvettem ezt a fonalat, és hogy egy női test, egy emberi testtel hogy lehet kifejezni a saját mai jelenlegi helyzetünket, és tulajdonképpen a pandémia időszak alatt festettem egy sorozatot, aminek az a cím, hogy Mi Tangere, az latinul azt jelenti, hogy érints meg. De akkor mi volt? Nem lehet érintkezni, de érints meg, és egy testtel hogy lehet kifejezni a bezártságot, az elzártságot, a magányt, a depressziót, és ez a sorozat innen indult, és ez fejlődött ki, ahogy 3 év alatt láttuk is, hogy mifele vezetett ez az egész történet a transzhumanizmus irányába, amikor is minden digitalizálva lesz, minden kameraszkennel figyel majd minket. Tulajdonképpen elszakítanak a természettől, és ezek a figuráim a természettel vannak egységben, mint annó a Gaia földanya, illetve láthattuk ugye a Vénuszok ábrázolásokban a művészet történetben a női test a természetben az mindig a földanyát vagy Vénuszt jeleníti meg, és most ez ki van szakítva, illetve egy ilyen léjerként rájön egy modern civilizációs motívumrendszer, és tulajdonképpen ezt próbálom kutatni, keresgélni ezeken a képeken, hogy ez jó van ez így, rendben van ez így, hogy elszakadunk az előző több ezer éves kultúránktól, vagy pedig megőrzünk belőle valamit, és jöhet egy új is természetesen, de hol van a válaszvonal, ez érdekel.
1: Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy a lélektani folyamatok a digitalizációban érnek véget.
0: Így van, és a mesterséges intelligencia is, igen, erről is volt egy nagy beszélgetésünk pár hónapja, hogy mik az előnyei és mik a hátrányai. Tehát a digitalizáció ez egy rettentő jó dolog, nagyon sok mindenben megkönnyíti az életünket, fantasztikus dolgokra ad lehetőséget, de ugyanúgy, mint az atom, ugyanúgy rettentő pusztító is lehet. És mint művészként én ezen gondolkodom, ezt próbálom feldolgozni, és hát így talán összeér az aktábrázolás és az emberi családtörténetek, hogy hol az emberi? Mitől vagyunk emberek? Ezeket a kérdéseket próbálom boncolgatni.
1: Évezredek óta teszik fel a művészek, hogy mitől vagyunk
0: mitől
1: emberek.
0: Mitől vagyunk, igen, kik
1: most
0: vagyunk.
1: Teljesen más, ugye a mai kortárs környezetben teszed fel.
0: Igen, csak én, igen, és maradok, én megrögzött konzervatívként nem vagyok hajlandó a tradicionális eszközökből kimozdulni. Én ragaszkodok a klasszikus technikákhoz, olajvászon, mert a pontosan a kézművesség jellege is ugyanúgy fontos, a manualitás is fontos, illetve neked a gondolat, a filozófia még fontosabb talán.
1: Most, hogyha ezt a mesterséges intelligenciára reflektáló sorozatot, ugye a Transhumant nem említjük, hanem korábbi műveire nézzük, tekintjük, felmerül bennem azért az a kérdés is, hogy te mennyire érzed magad kortárs művésznek, és ezt azért kérdezem, mert a festményeid sokszor olyanok, amelyek akár egy 100 évvel ezelőtti korba is jól behelyezhetőek. A realista ábrázolásnak azokat az elemeit használod, amik mondjuk 100 éve is megvoltak, illetve nyilvánvaló hozzáteszed a saját benső énedet, és azt a metafizikai jelenlétet, azt a valóság felettiséget, amitől kialakul egy nagyon különleges, realista ábrázolás. Mennyire érezted mondjuk a korábbi sorozataidat kortársnak?
0: Szőnyi István mondta egyszer, hogy valahol, hogy senki nem tudja magát kivonni a saját kora hatása alól. Erre volt egy nagyon jó példa, a Van Mingeren esete, aki akkor legnagyobb hamisítója volt az 1900-as, 20-as években, és ő Fermert hamisított. Véletlenesen profin, és mindenkit becsapott, akit lehetett, az összes műértőt, műkritikust, becsüst. És ő később, a 40-es évek után bukott le, bár szinte majdnem, hogy ő adta fel magát, hogy azokat ő hamisította. És érdekes, hogyha most megnézzük a mai szemünkkel azokat a 20-as évekbeli hamisítványokat, abszolút ott van rajta 20-as évek. Nem tudta kivonni. Tehát én hiába akarnék barokk képet festeni, nem tudnék. Nem. Képtelen vagyok. Mert a jelenkorban élek, és a jelen problémái, dolgai hatnak rám. Senki nem tud kibújni. És itt benne van minden. A illatok, az ízek, a zene, a technika, az hat ránk minden irányban, nem beszélve a föld mozgásáról, a bolygók állásáról. Minden kihatással van. Ugye van az a szép gondolat, hogyha egy pillangó megrebbenti a szárnyát Japánba, az lehet, hogy Amerikában földrengést okoz. Az életünk rendszerekből áll, és kapcsolatrendszerekből, emberrel, hogy viselkeztem, milyen hangulatban kelsz fel az ágyból. Milyen érzéseket vetítesz a másik irányába, hogyha negatívakat, akkor nyilván vissza fogod kapni, te is a pozitívokat, akkor azt is. Ezek sokkal fontosabbak számomra. És én úgy érzem, hogy ma a világunk egy nagyon-nagyon erősen kezd egy ezoterikus irányban, mármint szó pozitív értelmében megvilágosodni. Egy nagyon nagy ébredésnek is lehetünk tanúi, amikor az emberek igenis jobban odafigyelnek a belső igazságokra.
2: Rövid szünetet követően folytatjuk a beszélgetésünket Megyeri Horváth Gábor Barcsay Díjas festőművésszel, inspirációról, díjakról, az X generáció útkereséséről és az örökség átadásáról.

0: Sportrádió.
1: Az a fajta metafizikai lét, amit a festményeiden láthatunk, az szintén ebből táplálkozik?
2: Igen, mert én mondom, úgy gondolom, hogy a maga a tárgya egy képnek az persze lehet érdekes, de ahogy meg van csinálva, ahogy komponálva van, ahogy hangsúlyokat teszel le, ugye a zenében is, az tud igazán hatni a nézőre, és hogy a művész hova irányítja a figyelmet. Természetesen ezen belül még a témája az még jobban tud az ember lelkéig, gondolatáig nyúlni. De igen, egyfajta metafizikai kérdéseket teszek föl, az a híres Gogené, mik vagyunk, miért vagyunk, hová megyünk, kérdések érdekelnek, tehát az időnek a problematikája, illetve az embernek a dolga ezen a földön, és hát nyilván ezek korlenyomatok is, amiket leteszek, aztán majd az idő eldönti, hogy mi maradt meg.
1: Meg a művészet történészek, mert ugye ők még azok, akik utólag értékelik.
2: Persze, meg a nagyon sok jó műgyűjtő, akik befektetnek egy-egy műtárgyba, és akkor azok hogy tudnak gondoskodni, vagy majd az örököseik. Tehát az idő vasfog, az lepörget minden dolgot, és akkor majd megmarad az, aminek meg kell maradnia.
1: És azért azt is tegyük hozzá, hogy számos közgyűjteményben, illetve magángyűjteményben vannak alkotásaid, tehát az alkotások mindenképpen rendelkezésre állnak ehhez.
2: Igen, hát ez a képek sorsa, hogy megtalálják a helyüket, illetve megtalálják a rendő gazdáikkal egymást. Vannak olyan képeim, tudom, műgyűjtőknél, hogy már tehát nem tudnak megválni a képtől, és ez nagyon jó érzés, hogy szeretik egymást.
1: Ez olyan jó érzés, mint amikor az ember egy díjat kap.
2: Igen, az mindig persze egy művésznek az elismerés, az nyilván jól esik mindig is, hogy egy színésznek is a tapsát, hogy néz neki, hogyha lejátsz a darabot, amire hónapokig készült, aztán a végén taps nélkül távozna a közönség, az jól esik, kell, persze.
1: Hogy élted meg azt, amikor a képzőn végeztél, és megkaptad a Barcsai díjat, illetve ugyanebben az évben Óvári László emlékgyűrűt is.
2: Igen, meg még volt még egy jó pár díja, az egy jó év volt, igen, hát nagyon jól esett, persze, hát a munka gyümölcse, dolgoztam is rengeteget, és éjjel-nappal kutattam, kerestem, dolgoztam, és hát így jól esett, persze, akkor hogy minden egyszerre elismeréssel díjazt az egyetem, meg a különböző alapítványok a munkámat.
1: A Megyeri Horváth nevet viseled, Megyeri művész nevet vetted fel. Ennek mi volt a története? Ha jól tudom, akkor többen voltatok.
2: Igen,
1: Horváth
2: volt,
1: Gáborok a képzőn az évfolyamotokon.
2: Ketten voltunk, igen, az évfolyamunkon Horváth Gáborok, miskolci Gábor barátom, szegény, 34 évesen meg is halt, és így, hát így ketten voltunk, és akkor úgy anatómián is úgy kellett külön írnunk a nevünket, hogy én a Békés Csaba, ő a Miskolci, és akkor beszéltük is, hogy ő is vesz fel nevet, az édesanyja nevét, de aztán, mivel én voltam a fiatalabb, nekem én meg már ragaszkodtam már gyerekkorom óta ez a névhez, és akkor így eldőlt a dolog. És érdekes egyébként ez is egy kicsit ilyen metafizikus, ezotérikus történet, hogy én 2000-ben vettem fel ezt a nevet hivatalosan, és úgymond felvállalva a családomnak így a sorsát, és meg is változott az életem. Tehát végig kellett mennem egy csomó poklon, amiken ők is keresztül mentek az új névvel. Ezt már mástól is hallottam, nagyon sok beszámolót, meg hírességek is meséltek ilyenekről, hogy amikor nevet változtattak, hogy így kifordult az életük. És én úgy érzem, hogy olyan jó 20 évbe tellett az, hogy én végigmentem a családom történetét, én magam is megéltem nagyon sok nehézséget, viszont ugye van ez a mondás, hogy aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni, viszont onnan fel kell jönni. És sikerült onnan lemenni, följönni, és talán van ez a örökölt sors, vagy az, hogy a családi traumákat, nálunk például a kitelepítés, az, hogy elvesztettek mindent, ha ezt ugye nem tudja feldolgozni, ez generációkon keresztül hat, ugyanúgy, mint a Bibliában is, hogy akár heted íziglen is besül az átok, ha csak nem lesz az, aki lemegy a mélyére és fel nem jön. És én most úgy érzem, hogy a több generáció után most az nekem sikerült ezt átívelni, ezért is volt egy megtisztító folyamat, például ez a családtörténet, de tehát meg kifesteni, például amikor a szüleim tavaly éve meghaltak, és el kellett búcsúzni a családi háztól, és akkor megfestettem a apám kertje sorozatot, és egy gyönyörű kertünk volt, és tódult belőlem az összes illat, emlék, és ki kellett festenem magamból. Egy nagyon jó terápia, egyébként javaslom mindenkinek, nem muszáj ez művésznek lennie.
1: És én, aki ismertem édesapád kertjét, ugyanezeket érzem, amikor nézem ezeket a festményeket. Tehát ezek az illatok, ezek a pillanatok, kvák, a virágok, a hangulat, az teljesen átjön.
2: Igen, igen, igen. És ezekben nincs semmi varázslat, és egyre jobban azt érzem, hogy nagyon sok embernek egyre nagyobb igénye van arra, hogy jobban a saját lelkére, a világ történéseire, mozgatórugójára ráhangolódjon. Nekünk művészeknek nyilván az a feladatunk, hogy ehhez hozzásegítsük az embereket, hogy ezt megérezzék, hogy bennük is ott van. Egy szép zenét hallgat az ember, egy jó zenét, egy katartikus zenét, vagy egy színdarabot, az megmozgatja. Ugye ettől katalizis. Megjobbít minket. Megette a fenne azt a művészetet, ami már nem erről szól. Én úgy érzem, hogy a racionalitás korában vagyunk, és igenis most már egy olyan erővel hat ez, hogy ez kiöli belőlünk az emberit. Ezért van nagy szükség igenis az emberi mi voltunkat hangsúlyozni. És én ezen vagyok. Tudom, hogy ára szembe úszok, de nem is nagyon tudok másképp.
1: Figurális művészetben alkott. Mit jelent számodra az absztrakt művészet, illetve az avantgárd?
2: Jackson Pollock ilyen szépen elmondta, hogy a 40-es évek, ugye második világháború kataklizmája után, meg közben után, hogy fejezze ki azt, hogy rádió hullámok, hogy fejezze ki azt, hogy repülő atombomba. Hát az absztrakt expresszionizmus ugye belső szenvedélyekről szólt, a belső erőknek a tombolásáról és érzékenységéről, de egészen a Navajo indiánoknak a megszentelt földrítusáig.
1: Említetted Pollock művészetét, merítesz inspirációkat az avantgárdból?
2: Természetesen, hogy nagyon szeretem Pollockot. Diákjaimnak szoktam is vetíteni az Ed Harris filmet róla. És hát persze nagyon, rengeteg tárháza van a művészetnek, tehát azért izgalmas a művészet története, hogy egyes társadalmak hogy ragadták meg a saját korukat. Én most pont ebben vagyok én is, hogy tudom megragadni azt, ami elmúlt, ami jó, most van, én most pont ebben vagyok. Egyébként a mi generációnk, ez az utolsó X-es generációk vagyunk, szerintem nagyon jól mondta egy szobrászbarátom, hogy a senki földje generáció. De mi voltunk, ugye még éltünk a kommunizmus alatt, de aztán jött a rendszerváltás, amiben ugyanúgy bele kellett szokni, utána jött a 21. század, és annak körületei, a technikai fejlődés, úgyhogy pont egy ilyen határmesdjén mozgunk, a mi generációnk, és keressük is a helyünket, egy nagyon éles határ van, ami volt, meg ami lesz, és a kettő között ingadozunk. Én úgy érzem, hogy nekünk azért kötelességünk az örökséget, amit kaptunk, azt továbbadni.
1: Legyen így, és azt kívánom, hogy minél tovább tudd ezt az örökséget továbbadni. A vendégünk Megyeri Horváth Gábor Barcsai Díjas festőművész volt. Gabi, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm.

0: Sport Rádió.
1: Megyeri Horváth Gábor Barcsay Díjas festőművésszel hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A Szijjártó Péter vezette külügyminisztérium korábban tudott a 300 milliárd forintért beszerzett lélegeztető gépek súlyos minőségi hibáiról, állítja Velkei György László külügyi államtitkár, a minősítést végző katonaorvos belső szakvéleményeire hivatkozva. A beszámoló szerint a több mint 16 ezer eszközből közel 8 ezer kapott használatra nem javasolt besorolást a műszaki hiányosságok és a hiányzó tanúsítványok miatt, ám a minisztérium a kategóriák átnevezésével mindegyiket megfelelőként állította be. A minőségi problémás gépek így kórházakba is eljutottak, miközben jelenleg több mint 13 ezer használhatatlan készülék tárolása terheli a költségvetést. A GKI gazdaságkutató ZRT legújabb elemzése szerint mintegy 4000 milliárd forintot, a GDP 4,7%-át lehetne átcsoportosítani az egészségügy és az oktatás fejlesztésére a jövő évi költségvetésben. Molnár László vezető kutató rámutatott, hogy a gazdasági ügyek, a kamatterhek, valamint a kultúra, a sport és a vallási ügyek területén a magyar kiadások messze meghaladják az uniós és a regionális átlagot. A szakértők szerint a kiadások racionalizálásával és a piaci kamatok csökkenésével az idei költségvetési hiány csaknem kétharmada megspórolható lenne. A vagyonelkobzás egy új formájának bevezetését és a külföldi embercsempészek elleni eljárások feltételes felfüggesztésének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca a parlamentnek benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta miniszter indítványa alapján elkobozhatóvá válna a bűnszervezeti tagoktól szerzett igazolhatatlan eredetű vagyon, emellett a BTK az uniós környezetvédelmi szabályok megszegésének új tényállásával is kiegészülne. A módosítás az Európai Uniós irányelvek átültetését és a folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárások rendezését szolgálja.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csodaszép szombat reggelt kívánok, indítsuk együtt a mai napot, és én köszönöm szépen, hogy együtt rádiózunk. Maradok a stúdióban egészen délelőtt 9-ig, és rengeteg jó zenét hozok a hasznos infók mellett.
1: Sok a szere,
2: Start Rádió,
1: és még több.

0: Jó reggelt kívánok, szeptember 5-e van, a Lőrincek és a Viktorok a névnaposok, őket innen is üdvözlöm. Megérkeztünk bizony szeptember első hétvégéjéhez, ez bízom benne, hogy mindenkinél egy kis pihenéssel járhat. A Lőrinceken és a Viktorokon kívül még az Alberteket, a Justinokat, az Alpárokat, a Herkuleseket, a Larinákat, a Viktorinákat és a Tárkányokat is ma köszönhetjük.
1: Reggel is start, Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

Csodaszép reggelt kívánok! Szeptember 5-én reggel is a Start Rádiót hallgatja. Amikor nézzük a mai nap jelentős szülötteit, például 14. Lajos francia király, a napkirály, aki 72 éven át uralkodott. Ezen a napon született Johann Christian Bach, német koraklasszicista zeneszerző, de Caspar David Friedrich, német festő, korai romantika egyik alapítója is.

0: Szép szombat reggelt kívánok! Itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel egyre közelebb a 7 óra. Én ígérem, hogy már a következő órára is szedem össze a hasznos információkat és a jó zenéket, úgyhogy köszönöm szépen, hogyha együtt kezdhetjük a mai napot is.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Katonaorvosi értékelések szerint a 2020-ban 100 milliárdokért beszerzett lélegeztetőgépek csak nem felét kórházi használatra alkalmatlannak vagy nem javasoltnak minősítették. A külügyi vezetés azonban a kategóriák átnevezésével mégis jóvá hagyta azokat. A 300 milliárdos beszerzés hiányos dokumentációja és a feltárt hiányosságok miatt a külügyminisztérium feljelentést tett ütlenkezelés gyanújával. Súlyos visszaélésekre és maffiaszerűen működő belső hálózatra derült fény a Volánbusz, majd a MÁV személyszállítási ZRT műszaki és beszerzési területein. A kiszivárgott dokumentumok és a belső vizsgálatok alapján az ellenőrizhetetlen beszerzések, a hamisított alkatrészek és a papíron kozmetikázott műszaki állapotok nem csak sok milliárd forintos kárt okoztak a költségvetésnek, hanem a járművek biztonságát és az utasok életét is közvetlenül veszélyeztették. Az ügyben jelenleg a Nemzeti Nyomozóiroda folytat büntető eljárást. Akár 60-80 ezer név is napvilágot láthat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalakor, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint kiemelte, hogy a szakmai becslések alapján összeálló lista egyértelműen mutatja meg, kik voltak a rendszer besugói. A miniszter hozzátette, hogy az ügynök akták a közös múltunk meghatározó részei, és feltárásuk várhatóan sok család számára okoz majd szomorúságot. Októbertől országszerte 400 iskolában 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást biztosít az iskolában az erdőprogram őszi üteme. A 6 és 14 év közötti diákoknak szóló kezdeményezésben az Országos Erdészeti Egyesület szakemberei élmény alapúan mutatják be a biológiai sokféleséget és az erdő jelentőségét. A program indulása óta már több mint 170 ezer gyermekhez jutott el a természet védelmének és szeretetének üzenete.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Elmúlt már 7 óra, ez bizony a Start Rádió sok zenével, és most még többel rengeteg hasznos információval igyekszem jelentkezni ebben a 60 percben is, úgyhogy én nagyon hálás vagyok az együtt töltött időért.
1: Sok a szere, sok!

0: Sport Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
4: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 000 forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
5: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.
7: Sok a szene. És még több.

0: Köszönöm, hogy együtt indítjuk a napot itt a Start Rádió. Virgil van Dijk szerint közösen lejátszott mérkőzésekre, és még időre van szükség, hogy a Liverpool átalakított védelme megbízhatóan működjön. Ibrahima, Konaté és Andy Robertson is távozott, Joe Gomez pedig megsérült, ezért Andoni Iraola vezetőedzőnek új hátsó alakzatot kellett összeállítania.
1: Reggeli Start. Music Latte.
2: Start Rádió.

Itt a Start Rádió, sok zenével is, persze most még többen, ma reggel is. Szeptember 5-e van, ezen a napon London városát teljesen elpusztította az 1666. szeptember 2-án kitört tűzvész. Ezen a napon van kalkutai Szent Teréz, azaz Teréz anya Nobel-békedélyes apáca misszionárius ünnepe. És szintén a mai naphoz köthető érdekességek közül azért még bőven lehet válogatni és beszélgetni róluk. Például a kokáért, hogy 72-ben ezen a napon volt a Fekete Szeptember elnevezésű arab terrorista csoport túlszülejtése, vagyis hogy ők a müncheni olimpia színhelyén sportolókat ejtettek túlszul. Sok a szem.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Itt a Start Rádió, mi is sok zenét, és most még többet játszunk. Egyre közelebb a 8 óra, de szombat reggel révén remélem, hogy senkinek nem kell sehová rohanni, és ez nem azt jelenti, hogy munka kezdődik, hanem szépen lassan felébred a család, pihenhetünk, lazulhatunk, én pedig hozom a következő órában is a jó dalokat. Érdemes hát a startot választani.

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió.
2: Woo!

0: rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
4: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 ezer forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
5: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telekgerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
7: Főnök, megyünk a vásárba?
8: Milyen vásárba, Micike?
7: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
9: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
8: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
1: Reklámot hallottak.

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió sok zenével és persze most még többel. A szürkehályok kialakulásáért nem csak az UV-sugárzás, hanem a kékfény is felelős lehet. Német kutatók sertésszemlencsénken végzett vizsgálata kimutatta, hogy a 460 nanométeres hullámhosszú kékfény erősebben károsítja a lencsét, mint az UVA vagy az UVB. A kékfény hatására a lencsék átlátszósága csökkent, és megnőtt a szórt fény mennyisége, ami szürkehályok súlyosbodást jelzi. Mindjárt mesélek arról, hogyan védekezhetünk ellene.

0: Start Rádió.
1: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Ahogy mondtam, a szürkehályok kialakulásáért valamilyen szinten defedelőssé tehető a kékfény. A modern világban ez pedig mindenhol jelen van, LED lámpák, képernyők, fényszórók. Mivel a szemlencsét közvetlenül károsíthatja, a védekezés elengedhetetlen. A szakértők javasolják a képernyő előtt eltöltött idő csökkentését, kékfényszűrő szemüveg vagy éppen kijelzővédő fólia használatát, valamint a megfelelő világítás biztosítását, különösen az esti órákban. What is love?

0: Start Rádió.
1: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Pillanatokon belül 9 óra lesz, úgyhogy én ezzel már a búcsúzom. Köszönöm szépen az elmúlt 3 órás megtisztelő figyelmet. Teljen kellemesen a szombatja. Holnap reggel is találkozunk.

0: sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza indul. Indul ma is a műsor, feltöltjük a munkaidőt energiával és jó zenékkel, érdekességekkel. Rádiózzunk együtt, szép napot!
1: Napilaza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
4: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
5: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 ezer forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
4: Reklámot hallottak.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszól. Itt van néhány gondolat a mai napi események közül. 1946-ban Zanzibárban, Tanzániában megszületett Freddie Mercury angol rockénekes, a Queen együttes tagja, halló, jól ismerjük a történetét. 1946 mai napján. London városát pedig éppen ma 1666-ban teljesen elpusztította a kitört tűzvész, ami szeptember 2-án tört ki egyébként. Ezek voltak a mai érdekes feljegyzések. Most pedig ismét vissza a dalokhoz.
1: Napi laza, vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
1: Hú, de laza.

0: Sok a zene,
1: Stort Rádió,
0: és még több.
2: Sok zene, és még több a Stort Rádión, a Napilaza szól. Ma is itt vannak a névnaposaink, róluk ne feledkezzünk el, köszöntsük őket mindenképpen. Boldog névnapot a Lőrinceknek, a Viktoroknak és az Alberteknek. Nagyon boldog névnapot mindenkinek. Én pedig a következő órában is hozom a jó dalokat, és az egészségünkre is fókuszálunk majd egy picit persze.

0: Sport Rádió.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napiloza szól, és folytatódik a műsor ebben a 60 percben is. Hozzuk a lazítást az ebédidő előtt a munkahelyen, és természetesen a hasznos infókat, nem sokára az immunrendszerünket erősítjük majd gondolatban. Rádiózzunk együtt!
1: Napiloza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. szeptember 5-e szombat déli 12 óra van. Elindul a jogászképzés Békés Csabán, 118 hallgatóval startol az első évfolyam. Együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá Békés és Nagyszombat a Vármegye napon. Szavannára emlékeztet már a Májvádi erdő súlyos állományösszeomlás Békésben. Országos csúcsúbajnokság zajlik a Csaba gyöngyében. Már is mondom a részleteket. Másfél éves szervezés és előkészítés után elindul az egyetemi jogászképzés Békés Csabán, erről számolt be Facebook videójában dr. Takács Árpád országgyűlési képviselő. A tájékoztatás szerint a képzés a Gál Ferenc Egyetem és a Szegedi Tudomány Egyetem együttműködésével valósul meg. A képviselő elmondta, a hallgatók hivatalosan a Szegedi Tudomány Egyetem jogi karának diákjai lesznek, és az okleveleket is a kar állítja ki. A Békés Csabai oktatás helyszínét, a tantermeket és az infrastruktúrát a Gál Ferenc Egyetem biztosítja. Dr. Takács Árpád arról is beszélt, hogy 118 diákot vettek fel az új Békés Csabai egyetemi jogászképzésre. A beiratkozást szeptember 4-én pénteken tartották, az első oktatási nap pedig szeptember 18-án lesz. Hangsúlyozta, jelenleg levelező képzés indul, de dolgoznak azon, hogy jövőre a nappali tagozat is elstartolhasson, amihez képviselőtársai támogatására is szükség lesz. A jövőben további új képzési formák elindítását is tervezik. A közös múlt és a jövőbeni partnerség kerül a középpontba Békés Csabán a 11. Vármegye nap pénteki ünnepi közgyűlésén. A rendezvény egyik legfontosabb pillanata az volt, amikor Békés Vármegye önkormányzata és a Nagyszombat megyei önkormányzat együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá. A Békés Csabai polgármesteri hivatal dísztermében megtartott közgyűlésen Molnár Sándor Békés Vármegye elnöke köszöntötte a résztvevőket. Beszédében felidézte a vármegye rendszer és Békés történetének fontos állomásait, majd a közösség az összefogás és a hagyományok megőrzésének jelentőségét hangsúlyozta. Úgy fogalmazott, Békés sokszínűsége mindig erőt adott, a nemzetiségek együttélése pedig olyan érték, amelyet a jövő generációinak is tovább kell adni. Kiemelte azt is, hogy a történelem egyik legfontosabb tanulsága szerint csak egységben és összefogásban van jövőnk. Hozzátette, a vármegye egyik legnagyobb kincse a termőföld, amely évszázadokon át biztosította az itt élők megélhetését. Az ünnepi közgyűlés csúcspontjaként Molnár Sándor és Berényi József a Nagyszombat megyei önkormányzat alelnöke látt el kézjegyével az együttműködési szándéknyilatkozatot. A dokumentum célja a két régió kapcsolatainak erősítése, valamint az együttműködés bővítése több területen, így a kultúrában, oktatásban, a szociális ügyekben, a regionális fejlesztésekben. Berényi József beszédében kiemelte, a most aláírt dokumentum jogi keretet ad a kapcsolatnak, de annak valódi tartalmát az emberek alakítják. Úgy fogalmazott, hogy a két térség között már eddig is számos emberi, rokoni és nemzetiségi kapcsolat létezett, és most lehetőség nyílik ezek megyei szintű megerősítésére. A partnerség hivatalos aláírását szeptember 24-én a Csallóközi Vásár első napján tartják Dunaszerdahelyen.

0: A kitüntetések átadásával folytatódott az ünnepi közgyűlés. Mazán Attila, Almás Kamarás polgármestere vehette át a Békés vármegyéért elismerést. Ő úgy fogalmazott, nagy büszkeséggel tölti el, hogy 16 éve szolgálhatja települését, amely a Béke és a Nyugalom szigetének nevezett, ahol szorgalmas, dolgos emberek élnek. Hangsúlyozta, hogy a közösség ereje az együttműködésben rejlik. Szintén Békés vármegyéért díjat kapott a Balassi Táncegyüttes, amelynek nevében Mlinár Pál, a Balassi Közalapítvány igazgatója vette át az elismerést. Ő elmondta, hogy számára a tánc és a közösségépítés örömteli hivatás, és bár vannak nehézségek, tudja, hogy miért és kiért dolgozik. Harmadikként Mótyán György Tibor népművelőt köszöntötték. Úgy fogalmazott, számára a díj azt jelenti, hogy tovább kell dolgozni, akár az asztal mellett, akár a kertben, a munka nem áll meg. A kitüntetetteket rövid kisfilmekben mutatták be, amelyeket a Békés Csabai Média Centrum készített. Az ünnepi közgyűlés a Békés Csabai Jókai Színház művészeinek műsorával zárult. A Békés megyei táj több ponton már szavannára emlékeztet, erre hívta fel a figyelmet a Dalerd Délalföldi Erdészeti ZRT, amely korábban is beszámolt az Alföldön tapasztalható drasztikus erdőállomány összeomlásról. Most azonban a baj elérte a megye egyik legértékesebb keményfás liget erdő maradványát, a Májvádi erdőt is. Az erdőgazdaság Facebook oldalán közzétett képek és drónfelvételek szerint a terület helyenként már szavannaszerű képet mutat. A kiszáradás mértéke a mozaikus szerkezettől és a talajvíz aktuális mélységétől függően 40-50%-ot is elér. A probléma azért különösen súlyos, mert a Májvádi erdő turisztikailag kiemelt térség. Nemrég rendezték meg itt a Májvád teljesítménytúrát, és az erdei iskolai programok keretében rendszeresen érkeznek ide gyerekcsoportok. A Dalert tájék osztatása szerint az állomány összeomlás kezdeti fázisában az erdő rendkívül balesetveszélyessé vált, a felhalmozódó száraz faanyag miatt pedig a tűzkockázat is jelentősen nőtt. A helyi szakemberek folyamatosan keresik a terület megmentésének lehetőségeit, mivel az erdő egy víztározó területén fekszik, a vízüggyel egyeztetve egy kora tavaszi vagy téli elárasztás jelenthetne megoldást, feltéve, hogy megfelelő árhullám érkezik a körösökön. Ez a vízmennyiség lassíthatná a száradást, még akkor is, ha a nyári extrém osztályok és a klímaváltozás hatásai továbbra is jelen vannak. A Májvádi erdő vízpótlásáról a portálok korábban is beszámoltak, a folyamatot már idén februárban megkezdték, de a Dalert szerint újabb lépésekre lesz szükség a terület megóvásához. Péntektől vasárnapig országos csocsóbajnokságnak ad otthont a Békés Csabai Csaba Gyöngye Kulturális Központ. A nyílt és profi kategóriákban meghirdetett versenyen 13 kategóriában indul a rekordszámú közel 200 nevező. Az Agora teremben 19 asztalon zajlanak a magyar bajnokság második fordulójának mérkőzései. A szervezők kiemelték, hogy bár sokan kocsma sportként tekintenek a csocsóra, a Békés Csabai bajnokságon egy 50 oldalas szabálykönyv előírásait kell követniük a játékosoknak. Földi Zsolt, a Viharsarki Csocsó Egyesület vezetője elmondta, a sportolók nem üthetik az asztalt, nem zavarhatják az ellenfelet és pörgetni sem lehet. Hozzátette, a profi hozzáállás része a megfelelő regeneráció és étkezés, hiszen 3 napon át kell csúcsformában játszaniuk. A közel 200 induló között a helyi klub versenyzői is esélyesek. A 2025-ös év összetett női bajnok a Földi Nóra címvédésre készül, célja, hogy a nemzetközi ITSF versenyek után a hazai összetetben ismét az élen végezzen. A Békés Csabai utánpótlás is bizonyított már, a tavalyi világbajnokságon szereplő junior válogatott bronzérmet szerzett. Gyurica Tamás junior világbajnoki bronzérmes azt mondta, hogy a közösségi gyakorlásban rejlik az erejük, és folyamatosan azon dolgoznak, hogy minél jobb játékossá formálják egymást. A felnőtt nyílt páros kategóriában a címvédő Szeverényi Dániel Diós Norbert duó áll asztalhoz. Szeverényi elmondta, hogy tudatos fizikai felkészüléssel, meccseik elemzésével és az erősségek, gyengeségek átbeszélésével igyekeznek a legjobb formáikat hozni a hétvégi 6 kategóriás terhelés alatt. A 3 napos verseny pénteken délben kezdődött, szombaton és vasárnap pedig délelőtt 9:30-tól pattog a labda. A rendezvény infrastruktúrája is egyedülálló, 3 kamerás élő közvetítés, nagy kivetítő és 40-50 férőhelyes lelátó várja a szurkolókat. A belépés ingyenes, a mérkőzéseket pedig folyamatosan követhetik az érdeklődők, a döntőket pedig mindkét napon délután 4 óra körül rendezik a Csaba Gyöngyében. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is zsalt a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom.
5: Jé, de jó zenék
6: vannak.
5: Ez nem csak egy szinkra kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.
4: Sok a

Ez a Sport Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Kezdünk, ha van olyan sláger, amely mindig jobb kedvre deríti önöket, akkor küldjék el nekünk, aztán gyorsan lejátsszuk. Megtalálnak bennünket a rádió weboldalán. Én egyébként Géci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Legelső kérdésünk az így szól. Sziasztok, Peti vagyok, és a feleségemet, Vikit szeretném köszönteni születésnapja alkalmából egy dallal. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Köszi. Én köszönöm a kérést, a feleségednek pedig mi is sok boldog szülinapot kívánunk.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
4: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 ezer forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
7: Micike, le tudna másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
8: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
5: Fénymásolás csak is a Kuttorban. De ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre. A nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
7: Jó ötlet, Micike!
1: Reklámot hallott.

0: és még több.
1: Sportrádiósok, zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. Így szól a következő kérésünk. Sziasztok, itt ma ünnepli 30. születésnapját, barátai és családja nagyon boldog születésnapot kívánnak nekim, és azt üzenik, legyen ez a nap tele meglepetésekkel is, sok-sok nevetéssel.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, az utolsó kérésünk közé érkeztünk el, ez pedig így szól, sziasztok, Magdi vagyok, vici küldjetek nekem egy dalt, hogy jobb kedvem legyen, köszi.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több. És ma szeptember 5-e. Szombat van, ne felejtsék el felköszönteni Lőrinc és Viktor nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Szene Zsófia magyar színésznő, de ma ünnepel Őzáron Jászai Mari díjas magyar színművész, és Pataki Ágnes magyar modell, Balázs Béla díjas filmproducer is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin Start Rádió.

0: Ez a Sport Rádió sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, esni sehol sem fog. Többfelé élénk erős marad az északnyugati szél, holnap kora reggel 8 és 17, napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Sok a szeret, sok a szeret. És még több.

0: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több. És ma szeptember 5-e, szombat van, az évből még 117 nap van hátra, és akkor nézzünk egy-két érdekességet is. Például 99 évvel ezelőtt ezen a napon avatták fel az első magyarországi kizárólag tudományos célokat szolgáló Magyar Biológiai Kutatóintézetet. És kereken 40 éve ezen a napon a Dire Straits részben Budapesten forgatott Money for Nothing című klipje MTV díjat nyert. Ennyit az érdekességekről, és akkor már is zenélünk tovább.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin. Start Rádió.

0: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig ideje köszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Egy ember soha nem magányos, ha érdekli egy másik ember sorsa. Segíteni mindig lehet egy kicsivel többet adni. További szép hétvégét, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Sok a zene,
2: Start Rádió,
1: és még több.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Hello, 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, Maracki Zoltán. Még ebben az órában itt lesz az AC/DC és a Thunderstruck. Érkezik majd Kim Byton, a You Keep Me Hanging On, és hallhatjuk MC Sar és Real McCoy közös dalát, az Another Night-ot. Kellemes délutánt, jó hétvégét. Talán úgy néz ki, hogy a nyár utolsó hétvége van, 30 fok körül, úgyhogy használjuk ki. Jackóval kezdik ezt az órát itt a Don't Stop Till You Get Enough.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

Ez a Start a 98.4-en, a mai napon szeptember 5-e van, a Viktorok és a Lőrincek ünneplik névnapjukat. A Viktor név a latin Viktor névből származik, melynek jelentése győző, győztes. Ez a név is, mint a Vince és a Bence, a latin Vincens, győzni igének a származéka. A Lőrinc latin eredetű férfi név a Laurentius névből származik, jelentése Laurentum vidékéről származó férfi, a Laurus vagyis a babér szóval később hozták összefüggésbe. Kedves Viktorok és kedves Lőrincek, boldog névnapot és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Több helyszínen tartott házkutatást a Nemzeti Nyomozóiroda a túlárazott nyuszi motorok ügyében, szerződéseket és elektronikus adatokat lefoglalva. A nyomozás a Kulturális és Innovációs Minisztérium több mint 239 millió forintos beszerzése miatt indult, amely során 12 ezer játék kis motort rendeltek meg. A feljelentés szerint a piaci árhoz képest akár háromszoros túlárazás is történhetett a közpénzből vásárolt játékok esetében, amelyeket fideszes politikusok adtak át a bölcsödékben. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben 102 ezer forintos adóvisszatérítést ígérnek a 2026-os adóbevallásra hivatkozva. A NAV figyelmeztet, hogy a 2026-os bevallásokat az év lezárulta előtt még nem is dolgozhatták fel, a szövegben található hivatkozás pedig adathalász oldalra vezet. Az adóhatóság hangsúlyozza, hogy üzenetben nem küld értesítést visszatérítésről ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér ilyen módon. A Szijjártó Péter vezette külügyminisztérium korábban tudott a 300 milliárd forintért beszerzett lélegeztető gépek súlyos minőségi hibáiról, állítja Velkei György László külügyi államtitkár, a minősítést végző katonaorvos belső szakvéleményeire hivatkozva. A beszámoló szerint a több mint 16 ezer eszközből közel 8 ezer kapott használatra nem javasolt besorolást a műszaki hiányosságok és a hiányzó tanúsítványok miatt, ám a minisztérium a kategóriák átnevezésével mindegyiket megfelelőként állította be. A minőségi problémás gépek így kórházakba is eljutottak, miközben jelenleg több mint 13 ezer használhatatlan készülék tárolása terheli a költségvetést. Ha lemaradtak volna híreinkről, keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát, ahol további információkat is találnak.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra volt 2 perccel. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Maracki Zoltán mondjuk. Jön ebben az órában a You Could Be Mine, a Guns N' Roses-től. Itt lesz Rufus és Chaka Khan közös dal, az Ain't Nobody, és egy bikini feldolgozás is érkezik, Amigad és Kixotic közös dala, a Kivíz haza. Kellemes délutánt, jó hétvégét. A Starton a Johnny Hates jazz-zel folytatjuk. Szóljon az I Don't Want To Be A Hero.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
1: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

Kedves tart, a 98.4-en kezd világméretű botránnyá dagadni egy történet, ami egy streaming szolgáltató körül forog. A sztori úgy indult, hogy a legendás brit zenekar a Massive Attack úgy döntött, leveszi a teljes katalógusát egy platformról, és hogy miért? Hát azért, mert kiderült, hogy a cég alapítója és vezérigazgatója katonai mesterséges intelligenciába fektetett be. Ez persze nem hangzik túl rock and rollnak, inkább hidegháborúsnak. A zenekar szerint egy olyan hely, ahol a művészetnek és a kreativitásnak kellene virágoznia, nem lehet összekapcsolva a fegyverkezéssel. Az ügyből gyorsan nemzetközi balhé lett, rajongók, előadók és emberi jogi szervezetek is felemelik a hangjukat, és sokan bojkottot csürgetnek. Szóval lehet, hogy ez még csak a kezdet, és simán újraéli a zeneipar és a streaming szolgáltatók kapcsolatát.

Most tart a 98.4-en, azt is mondhatnánk, hogy Kínában újra feltalálták a fizetős WC-t, nem belépés után kell fizetni, hanem használat közben a kéznél lévő mobillal. A nyilvános WC-k hasznos eszközök, de sok gond van velük, valahol a zsúfoltság elkerülésén dolgoznak, máshol a higiénikus körülmények fenntartása okozza a nehézséget. Kínában a fő problémát például az jelenti, hogy az emberek rengeteg WC-papírt használnak pazarló módon. Ennek visszaszorítására korábban már bevezettek egy arcfelismerő rendszert, amely elmenti kilépetbe a mosdóba, és mindenkinek csak és kizárólag 60 cm papírt adagol. Oszd be! Vagy várni 9 percet a következő adagra. Hát, ha van idő, akkor az még elviselhető. A megoldás nem túl baráti, de bevált kétségtelen. A technológia viszont fejlődik, így a rendszer helyébe új megoldást iktattak be. Mindenről a China Insider tájékoztatta Világot videójukban, amelyben az látható, hogy a papíradagoló csak akkor lép működésbe, hogyha az ember beolvas a mobiljával egy QR kódot, itt aztán két lehetőség közül választhatunk, vagy megnézünk egy reklámot, vagy fizetünk, mint a katonatiszta. Az összegen ember ugyan a földhöz, fél huán, azaz kb. 24 forint, de azért mégiscsak különös az egész. A hírt egyébként a First Class-on olvastuk.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben intézett 7-es cikkelyes eljárást. Magyar Péter miniszterelnök a Manfred Weberrel folytatott budapesti tárgyalása után közölte, hogy a néppárt elnöke segítséget ajánlott a határellenőrzési bírságok elkerülésében. A kormányfő kiemelte, hogy Magyarország továbbra is megvédi a határait, az eddig kiszabott büntetés jóváírását pedig kérni fogja az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Akár 60-80 ezer név is napvilágot láthat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalakor, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Rúg Bálint kiemelte, hogy a szakmai becslések alapján összeálló lista egyértelműen mutatja meg, kik voltak a rendszer besugói. A miniszter hozzátette, hogy az ügynök akták a közös múltunk meghatározó részei, és feltárásuk várhatóan sok család számára okoz majd szomorúságot. Októbertől országszerte 400 iskolában 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást biztosít az iskolában az erdőprogram őszi üteme. A 6 és 14 év közötti diákoknak szóló kezdeményezésben az Országos Erdészeti Egyesület szakemberei élmény alapúan mutatják be a biológiai sokféleséget és az erdő jelentőségét. A program indulása óta már több mint 170 ezer gyermekhez jutott el a természet védelmének és szeretetének üzenete. Több mint 1,7 millió forintos bírságot szabott ki a Fejérvár megyei kormányhivatal a Mészáros Lőrinchez köthető Válvölgye vadásztársaságra egy engedély nélkül tartott zebra elpusztulása miatt. A hatóság tájékoztatása szerint a cég nem szerezte be a tartási engedélyt, ráadásul az állat 2025-ös elhullását is csak több mint egy év késéssel jelentette be. A szabálytalan tetemkezelés és a hiányos adminisztráció miatt az ügyben már rendőrségi nyomozás is folyik.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok. Sziasztok, nem sokára jön a Kaleidoscope Skies, a James Poon és Plavka közös dala. Itt lesz Ronan Keating, Rick Astley és a Years and Years egy-egy dala, és kellemes délután, jó hétvégét a Starton a Tears for Fears-el folytatjuk. Már is szól a Sowing the Seeds of Love.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
1: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

Ez a Start a 98.4-en, biztos te is jártál már úgy, hogy ettél egy jó kis erős paprikás valamit, vagy csípős pizzát, és hirtelen elkezdett folyni az orrod. Hát ez nem véletlen, a bűnös, a capsaicin, ez adja a paprika tüzét. Amikor ez találkozik a szánk és orrunk belső receptoraival, azok úgy érzik, mint a tűzvész lenne odabent. Az agyunk rögtön riasztja a testet, hé ember, baj van, hűtsük le a rendszert. És innentől indul a nagy vízözön, az orr váladékot gyárt, hogy kimossa a betolakodót, a szemünk könnyezni kezd, a szánk lángol, mi pedig szipokba is fújtatva küzdünk a következő falattal, de itt jön a csavar, miközben szenvedünk, az agy endorfint és dopamint dob be, vagyis boldogság hormonokat. Ezért van az, hogy sokan kifejezetten élvezik ezt a fájdalmat, és újra, meg újra, meg újra neki mennek a csípősnek.

Világos tart a 98.4-en, Japánból érkezett egy olyan rekord, aminél furcsábbat alig hall az ember. Történetünk főszereplője egy fiatal japán fiú, Rusei Johnny, aki nem akarta két lábon járó átlagos futók táborába tartozni, inkább négy lábúvá avancsált, és nem is akárhogyan 100 métert, négy kézláb, 14,55 század másodperc alatt repesztett le, ezzel megdöntötte az eddigi rekordot, mert hogy volt már ilyen. Korábban az úttörő ezen a pályán Ito Keinchi volt, aki 18,58 század másodperces idővel futott. Johnny, ő pedig majomszerű

a finériával nyomja, és nem csak edzésképpen, állítólag otthon barátokhoz járás közben is néha négy kézláb közlekedik, és ez nem vicc. Természetesen a kezét kesztyű védi, az utcai kosztól, nehogy kézmosásnál szégyenkezzen, edzéseihez pedig erdőkbe menekül, mert a járdán a rendőrei rendre megrettentek. Egyszer egy vadász is majdnem agyonlőtte, mert vaddisznónak nézte. Legyen ez a mai sporthír figyelmeztetés, hogyha legközelebb szokatlan futót látunk az utcán négy végtaggal, lehet, hogy nem részegen mászik hazafelé, hanem éppen a világ csúcsot.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok, nem sokára itt lesz. Chris Rea-tól az Auberge. Hallgatjuk Alessótól a Remedy-t, és a Pet Shop Boys-tól az It's a Sin-t. Hallgass tehát a Startot ebben az órában is. Már is folytatjuk a YouTube-al. Szól a Desire.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
4: Internetix.
3: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
4: Internetix.
3: Díjmentes bekötés.
4: Internetix.
3: Legmodernebb optikai hálózat.
4: Internetix.
3: Megbízható, elérhető, korlátlan.
4: Internetix.
3: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
4: Internetix.
3: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.
5: Sok a szene.
6: Sok a szene.
5: És még több.

Ez tart a 98.4-en egy kínai légitársaság decembertől elindít egy 29 órás közvetlen járatot Shanghaiból Buenos Airesbe. Hetente kétszer indítják majd az utat, egy odaút 25,5 órát vesz igénybe, a visszaút, hát az már 29 óra. Persze közvetlennek hívják, de van benne egy rövid kitérő Aucklandben, Új-Zélandon. Ott az utasok 2 órát nyújtoztathatják elgémberedett tagjaikat, tehát valójában nem 100%-osan non-stop, csak majdnem. A gép útvonala pedig leginkább az óceán fölött szeli az eget, ha egy pillanatban rosszul lesz a pilóta, hát nem sok esély van az ereszkedés.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Az elmúlt néhány órában Arecki Zoltánt hallottátok, holnap délután 3-tól ismét jövök, addig is mindenkinek minden jót, viszont hallásra, sziasztok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából szeptember 1-től. Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, a rendőrség vezetése ezzel az új gesztussal szeretné megköszönni a munkatársak mindennapi szolgálatát. A plusz szabadnapot nem kell külön kérvényezni, azt a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik, amennyiben pedig a születésnap pihenő napra esik, a kedvezmény a következő munkanapon jár. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint a diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgákra is regisztrálhatnak a kijelölt középiskolákban és kormányhivatalokban. Az őszi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart, az írásbeliket október 12-e és 22-e között rendezi meg a hivatal. Szigorítaná a kapcsolati erőszak és a közlekedési bűncselekmények elleni fellépést a Belügyminisztérium. Hósfai Gábor miniszter bejelentette, javasolják a bírósági távoltartás időtartamának meghosszabbítását, valamint a rendőri intézkedési jogkörök bővítését a korai hatósági beavatkozás érdekében. A tárca a közlekedés biztonság terén is szigorú szankciókat sürget, reagálva a kirívó gyorshajtások és a közúti veszélyeztetések elleni társadalmi igényre. Több mint 1,7 millió forintos bírságot szabott ki a Fejérvár megyei kormányhivatal a Mészáros Lőrinchez köthető Válvölgye vadásztársaságra egy engedély nélkül tartott zebra elpusztulása miatt. A hatóság tájékoztatása szerint a cég nem szerezte be a tartási engedélyt, ráadásul az állat 2025-ös elhullását is csak több mint egy év késéssel jelentette be. A szabálytalan tetemkezelés és a hiányos adminisztráció miatt az ügyben már rendőrségi nyomozás is folyik.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Sportrádió.
4: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Sportrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Et ses pantages et au mot.
1: Magyar óra.
2: Magyar óra.
1: Start Rádió.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédo Géza voltam. Viszont hallásra.

reggelre, nem leszek sem erre, egy szetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom,

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. szeptember 5-e szombat déli 12 óra van. Elindul a jogászképzés Békés Csabán, 118 hallgatóval startol az első évfolyam. Együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá Békés és Nagyszombat a Vármegye napon. Szavannára emlékeztet már a Májvádi erdő súlyos állományösszeomlás Békésben. Országos csúcsúbajnokság zajlik a Csaba gyöngyében. Már is mondom a részleteket. Másfél éves szervezés és előkészítés után elindul az egyetemi jogászképzés Békés Csabán, erről számolt be Facebook videójában dr. Takács Árpád országgyűlési képviselő. A tájékoztatás szerint a képzés a Gál Ferenc Egyetem és a Szegedi Tudomány Egyetem együttműködésével valósul meg. A képviselő elmondta, a hallgatók hivatalosan a Szegedi Tudomány Egyetem jogi karának diákjai lesznek, és az okleveleket is a kar állítja ki. A Békés Csabai oktatás helyszínét, a tantermeket és az infrastruktúrát a Gál Ferenc Egyetem biztosítja. Dr. Takács Árpád arról is beszélt, hogy 118 diákot vettek fel az új Békés Csabai Egyetemi jogászképzésre. A beiratkozást szeptember 4-én pénteken tartották, az első oktatási nap pedig szeptember 18-án lesz. Hangsúlyozta, jelenleg levelező képzés indul, de dolgoznak azon, hogy jövőre a nappali tagozat is elstartolhasson, amihez képviselőtársai támogatására is szükség lesz. A jövőben további új képzési formák elindítását is tervezik. A közös múlt és a jövőbeni partnerség kerül a középpontba Békés Csabán a 11. Vármegye nap pénteki ünnepi közgyűlésén. A rendezvény egyik legfontosabb pillanata az volt, amikor Békés Vármegye önkormányzata és a Nagyszombat megyei önkormányzat együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá. A Békés Csabai polgármesteri hivatal dísztermében megtartott közgyűlésen Molnár Sándor Békés Vármegye elnöke köszöntötte a résztvevőket. Beszédében felidézte a Vármegye rendszer és Békés történetének fontos állomásait, majd a közösség az összefogás és a hagyományok megőrzésének jelentőségét hangsúlyozta. Úgy fogalmazott, Békés sokszínűsége mindig erőt adott, a nemzetiségek együttélése pedig olyan érték, amelyet a jövő generációinak is tovább kell adni. Kiemelte azt is, hogy a történelem egyik legfontosabb tanulsága szerint csak egységben és összefogásban van jövőnk. Hozzátette, a Vármegye egyik legnagyobb kincse a termőföld, amely évszázadokon át biztosította az itt élők megélhetését. Az ünnepi közgyűlés csúcspontjaként Molnár Sándor és Berényi József a Nagyszombat megyei önkormányzat alelnöke látta el kézjegyével az együttműködési szándéknyilatkozatot. A dokumentum célja a két régió kapcsolatainak erősítése, valamint az együttműködés